Story.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

szíved is, följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jó sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Összefogtak a hétvégi tragédiában árván maradt karcagi gyermekekért, nem a legjobb idén az akácméz termés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a karcagi Kátai Gábor kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtés rekonstrukciós program összesen 3,6 milliárd forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszer csere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik 2 fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További 2 játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. A távozó vízilabdázók hosszú éveken át erősítették a szolnoki klubot, és komoly szerepet vállaltak abban, hogy a csapat idén ismét a hazai élmezőnyben végzett. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Rendkívüli központi támogatást igényelnek Tiszafüreden, hogy a település hosszú távon is megőrizhesse a működő képességét. Erről döntött a legutóbbi közgyűlés. A pályázat célja a helyi közfeladatok stabil és zavartalan ellátása, valamint az esetlegesen felmerülő nehéz gazdasági helyzetek hatékony kezelése. A döntéshozók emellett arról is határoztak, hogy a helyi Morotva kerékpáros pihenőpark biztosításával támogatják a nyár közepén érkező Magyar Tavak Fesztiválja Tiszató elnevezésű közkedvelt rendezvényt, ami turisztikai szempontból is kiemelten fontos a városnak. Az egyeztetésen elfogadták továbbá a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tavalyról szóló beszámolóját, valamint a helyi autóbuszos közszolgáltatás idei első negyedéves jelentését is. A szakemberek jóvá hagyták egy kerékpáros munkába járást népszerűsítő kampány elindítását, és döntöttek a legrangosabb helyi gazdasági, valamint városi kitüntetések odaítéléséről is, amiket a nyári városnapi ünnepségen adnak majd át az elismert szakembereknek, írta meg a Vármegyei Napilap. Megrázta Karcag lakosságát a hétvégi motoros baleset, amiben egy helyi házas pár életét vesztette. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szülők után két kiskorú gyermek maradt árván, a nehéz helyzetbe került kisfiúk megsegítésére pedig gyorsan összefogott a helyi közösség. A szülők egy rendezvényről tartottak haza, amikor eddig tisztázatlan okokból áttértek a szemközti sávba és frontálisan ütköztek egy személyautóval. Az édesapa helyszínen életét vesztette, míg az édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az orvosok küzdelme ellenére ő sem élte túl a karambolt, tudta meg a Tények. Az elhunytak emléke előtt tisztelegve pénteken közös gyertyagyújtást és megemlékezést szerveznek a városban. A rendezvényen adománygyűjtést is hirdetnek, hogy támogatást nyújthassanak a gyerekeknek, de a segíteni szándékozók banki utalással is hozzájárul a fiúk jövőjéhez. Több mint 170 ezren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai is jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
4: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energiahálózat fejlesztési beruházást zárt le az Opus Titáz, amivel jelentősen növelik az ellátás biztonságot. Közel 41,5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztóhálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Szolnok térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át, megnövelve azok kapacitását. A hálózatbővítésnek köszönhetően megnőtt a rendszerbe kapcsolható, megújuló energiaforrás mértéke, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén, június 17. szerda, az év 168. napja, Alida Laura névnap, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hétvégén itt az év legrövidebb éjszakája, akkor és addig is, és most is az ezredforduló legjobb dalaival telik a nyár. Mindjárt az Allianz Ethnic jön, zenél a Maroon 5, de csak Pink után, Don't Let Me Get Me, 10 perc elmúlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a francia, Alliance Ethnic után az amerikai Maroon 5 érkezik, és 1885-ben ezen a napon Franciaországból megérkezett Amerikában, New Yorkba a Szabadság szobor. Francia-amerikai kéz a kézben, és egymást váltva, így telik a szerda reggel a következő percekben, jön a Makes Me Wonder a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szép napot kívánok a Bon Jovival együtt. Mindjárt a hírek után ők is hozzáteszik a magukét. Have a nice day! Have a nice day! Nice lesz, de azért északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, aztán holnap után beköszönt a kánikula, sokkal szárazabb, melegebb és csapadékmentesebb idő jön, azért egy-egy futózápor akkor is benne lesz a pakliban, de kisebb eséllyel, mint ma. Mindjárt friss hírek, aztán zenélünk tovább, rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM!
2: 102.4 Best FM!
1: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új klímarendszert kap a karcagi kórház. Öten távoznak a szolnoki vízilabda csapat felnőtt keretéből. Nem a legjobb idén az akácméztermés. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a karcagi Kátai Gábor kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtésrekonstrukciós program összesen 3 milliárd 600 millió forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszercsere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik 2 fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További 2 játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén több felhő zavarhatja a napsütést, és keleten, észak-keleten zápor, zivatar sem kizárt. 25-31 fok között alakul a maximum, aztán holnap már 27-32 fokos nyári melegre lehet készülni. A nyugati határ mentén futó záporral, esetleg zivatarral, de egyre inkább a napsütési és a kánikuláé lesz a főszerep. Pénteken már 30-35 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Brandytől a What About Us.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Ákostól. Vagy a Soul Searchertől. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pályázati forrásból látnák el a közfeladatokat Tiszafüreden. Összefogtak a hétvégi tragédiában árván maradt karcagi gyermekekért. Sokan elmaradtak a gépjárműadóval. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli központi támogatást igényelnek Tiszafüreden, hogy a település hosszú távon is megőrizhesse a működő képességét. Erről döntött a legutóbbi közgyűlés. A pályázat célja a helyi közfeladatok stabil és zavartalan ellátása, valamint az esetlegesen felmerülő nehéz gazdasági helyzetek hatékony kezelése. A döntéshozók emellett arról is határoztak, hogy a helyi Morotva kerékpáros pihenőpark biztosításával támogatják a nyár közepén érkező Magyar Tavak Fesztiválja Tiszató elnevezésű közkedvelt rendezvényt, ami turisztikai szempontból is kiemelten fontos a városnak. Az egyeztetésen elfogadták továbbá a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tavalyról szóló beszámolóját, valamint a helyi autóbuszos közszolgáltatás idei első negyedéves jelentését is. A szakemberek jóvá hagyták egy kerékpáros munkába járást népszerűsítő kampány elindítását, és döntöttek a legrangosabb helyi gazdasági, valamint városi kitüntetések odaítéléséről is. Megrázta Karcag lakosságát a hétvégi motoros baleset, amiben egy helyi házas pár életét vesztette. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szülők után két kiskorú gyermek maradt árván, a nehéz helyzetbe került kisfiúk megsegítésére pedig gyorsan összefogott a helyi közösség. A szülők egy rendezvényről tartottak haza, amikor eddig tisztázatlan okokból áttértek a szemközti sávba és frontálisan ütköztek egy személyautóval. Az édesapa a helyszínen életét vesztette, míg az édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az orvosok küzdelme ellenére ő sem élte túl a karambolt, tudta meg a Tények. Az elhunytak emléke előtt tisztelegve pénteken közös gyertyagyújtást és megemlékezést szerveznek a városban. A rendezvényen adománygyűjtést is hirdetnek, hogy támogatást nyújthassanak a gyerekeknek, de a segíteni szándékozók banki utalással is hozzájárulhatnak a fiúk jövőjéhez. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 17, Alida Laura napja, 7 óra elmúlt, meg Sam Levente vagyok. A Kings of Leon, Zuz Máris, Use Somebody, aztán nem sokára a Savage Garden és a Planet Funk egy-egy dala is hallható. Aki dugott balesetet lát, névnapos szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon. 20-as, 55-55-155.
0: Best FM.

SFM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 17-én a sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapján. Már a 90-es években felismerték, hogy az elsivatagosodás a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája. 94. június 17-én több mint 100 ország fogadta el az ENSZ által kezdeményezett egyezményt, amelynek fő célja az volt, hogy a fejlett országok osszák meg az elsivatagosodás elleni technológiákat és tudást, valamint támogassanak képzési programokat a fejlődő országok számára. És ha sivatag, akkor napsütés, mi pedig üldözzük a napot, a Planet Funk-kal Chase the Sun, a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel előjáróban annyit. Keleten, észak-keleten lehet egy-egy zápor, zivatar, 27-31 fok között alakul a maximum. Holnaptól, de főleg péntektől jön a kánikula, pénteken már 30-35 fok lesz. Részletek mindjárt, aztán Christina Aguilera és a Genie in a Bottle folytatja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 41,5 milliárd forintos hálózatfejlesztés a Titásznál. Lakhatatlanná vált a tűzben a tiszafüredi család otthona. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energiahálózat fejlesztési beruházást zárt le az Opus Titáz, amivel jelentősen növelik az ellátás biztonságot. Közel 41,5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztóhálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Szolnok térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át, megnövelve azok kapacitását. A hálózatbővítésnek köszönhetően megnőtt a rendszerbe kapcsolható, megújuló energiaforrás mértéke, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. A térségben így jóval több új naperőművi termelést tud fogadni a hálózat, ami elősegíti a tiszta energiák hazai térnyerését. A fejlesztés uniós és hazai támogatással valósult meg. Kigyulladt és teljesen leégett egy kisgépek, valamint tűzifa tárolására használt melléképület Tiszafüreden. A lángok gyorsan átterjedtek a tárolóval egybeépített 80 négyzetméteres kétszintes családi háztető szerkezetére, illetve a felső szinten található lakóhelyiségekre is. A helyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltó kiérkezése előtt a tulajdonos még gyorsan áramtalanította az érintett ingatlant. A mentőegységek végül 4 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A lánglovagok a munkálatok közben a főépületből egy gázpalackot is kivittek a szabadba, amivel sikeresen megakadályozták, hogy felrobbanjon. A családi ház előtetején lévő 20 négyzetméternyi napelem a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően egyáltalán nem károsodott. Az ingatlan azonban a pusztítás miatt így is teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő 5 ember átmenetileg a rokonaikhoz költözött, közölte a katasztrófa védelem. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán. Alida Laura napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. 1943-ban a mai napon született Barry Manilow, Emmy, Tony és Grammy-díjas ikon, aki évtizedek óta tölti meg a Las Vegas-i színpadokat, és többek között ezt a dalt köszönhetjük neki. 1994-ben ezen a napon történt az évszázad autós üldözése, egész Amerika a képernyőkre tapadt, amikor a rendőrség élőadásban csiga tempóban követte a gyilkossággal vádolt O.J. Simpsont és az ő fehér Ford bronkóját a Los Angeles-i autópályán. Közel 95 millióan nézték élőben, még az NBA döntő közvetítését is megszakították miatta. 1980-ban a mai napon született Venus Williams, amerikai teniszezőnő, és 1987. június 17 megszületett Kendrick Lamar, a modern hip-hop egyik legnagyobb hatású zsenie. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots, no more trying to make me jealous on your birthday. You know just how. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a szolnoki művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a vasárnapi gyerekek, továbbá fellép még a Lóci játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Ahogy a tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Új klímarendszert kap a karcagi kórház. Öten távoznak a szolnoki vízilabda csapat felnőtt keretéből. Nem a legjobb idén az akácméz termés. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a karcagi Kátai Gábor kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtés rekonstrukciós program összesen 3 milliárd 600 millió forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszer csere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik két fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További két játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Igazi nyári zenék Diana King-től, Shy Guy Cisco-tól a Tong Song, az órát pedig Lionel Lewis indítja. 3 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést a Best FM-mel. Június 17-e szerda van, Alidák, Laurák, nekik sok boldog névnapot kívánok, és istenetesre a szülinaposokat is. Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy fokkal nyugisabb a szerda reggel, mint például a tegnapi a közlekedés szempontjából. Nem tudok balesetről, és különösebben nagy dugó sincs. A szokásos az M1-es Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópont között az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik, lassul. Ha van közlekedési info, várom a 0620 55 55 155-re, és ha már szóba került a nyugis reggel, így is megyünk tovább egy kis regi beütésű popzene Sean Paultól és Sashától I'm Still In Love a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a meleg a hét közepén, ma már nagyon-nagyon közel leszünk a 30 fokhoz, holnap már át is léphetjük majd. Az érkező kánikula előtt viszont még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Részletes időjárás jelentés mindjárt. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Simply Red zenél.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pályázati forrásból látnák el a közfeladatokat Tiszafüreden, összefogtak a hétvégi tragédiában árván maradt karcagi gyermekekért, sokan elmaradtak a gépjárműadóval. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli központi támogatást igényelnek Tiszafüreden, hogy a település hosszú távon is megőrizhesse a működő képességét. Erről döntött a legutóbbi közgyűlés. A pályázat célja a helyi közfeladatok stabil és zavartalan ellátása, valamint az esetlegesen felmerülő nehéz gazdasági helyzetek hatékony kezelése. A döntéshozók emellett arról is határoztak, hogy a helyi Morotva kerékpáros pihenőpark biztosításával támogatják a nyár közepén érkező Magyar Tavak Fesztiválja Tiszató elnevezésű közkedvelt rendezvényt, ami turisztikai szempontból is kiemelten fontos a városnak. Az egyeztetésen elfogadták továbbá a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tavalyról szóló beszámolóját, valamint a helyi autóbuszos közszolgáltatás idei első negyedéves jelentését is. A szakemberek jóvá hagyták egy kerékpáros munkába járást népszerűsítő kampány elindítását, és döntöttek a legrangosabb helyi gazdasági, valamint városi kitüntetések odaítéléséről is. Megrázta Karcag lakosságát a hétvégi motoros baleset, amiben egy helyi házas pár életét vesztette. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szülők után két kiskorú gyermek maradt árván, a nehéz helyzetbe került kisfiúk megsegítésére pedig gyorsan összefogott a helyi közösség. A szülők egy rendezvényről tartottak haza, amikor eddig tisztázatlan okokból áttértek a szemközti sávba és frontálisan ütköztek egy személyautóval. Édesapa a helyszínen életét vesztette, míg az édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az orvosok küzdelme ellenére ő sem élte túl a karambolt, tudta meg a Tények. Az elhunytak emléke előtt tisztelegve pénteken közös gyertyagyújtást és megemlékezést szerveznek a városban. A rendezvényen adománygyűjtést is hirdetnek, hogy támogatást nyújthassanak a gyerekeknek, de a segíteni szándékozók banki utalással is hozzájárulhatnak a fiúk jövőjéhez. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceink maradtak, 9 óráig jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Shakedown-tól. Vagy a Well Hello-tól. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező báron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a szolnoki művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a vasárnapi gyerekek, továbbá fellép még a Lóci játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: 41,5 milliárd forintos hálózatfejlesztés a Titásznál. Lakhatatlanná vált a tűzben a tiszafüredi család otthona. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energiahálózat fejlesztési beruházást zárt le az Opus Titáz, amivel jelentősen növelik az ellátás biztonságot. Közel 41,5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztóhálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Szolnok térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át, megnövelve azok kapacitását. A hálózatbővítésnek köszönhetően megnőtt a rendszerbe kapcsolható, megújuló energiaforrás mértéke, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. A térségben így jóval több új naperőművi termelést tud fogadni a hálózat, ami elősegíti a tiszta energiák hazai térnyerését. A fejlesztés uniós és hazai támogatással valósult meg. Kigyulladt és teljesen leégett egy kisgépek, valamint tűzifa tárolására használt melléképület Tiszafüreden. A lángok gyorsan átterjedtek a tárolóval egybeépített 80 négyzetméteres kétszintes családi háztető szerkezetére, illetve a felső szinten található lakóhelyiségekre is. A helyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltó kiérkezése előtt a tulajdonos még gyorsan áramtalanította az érintett ingatlant. A mentőegységek végül 4 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A lánglovagok a munkálatok közben a főépületből egy gázpalackot is kivittek a szabadba, amivel sikeresen megakadályozták, hogy felrobbanjon. A családi ház előtetején lévő 20 négyzetméternyi napelem a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően egyáltalán nem károsodott. Az ingatlan azonban a pusztítás miatt így is teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő 5 ember átmenetileg a rokonaikhoz költözött, közölte a katasztrófa védelem. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában felidézzük Seal debütálását Adamski Killer című óriási slágerében. Egy romantikus dallal itt lesz a Rednecks, Wish You Were Here, George Michaelt és KLF-et is tartogatok, de csak is Jerry Halliwell dala után. Michi Colatino, így indul az óra, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Fuego

ebben nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Best FM, a legjobb zenék a vonalban egy kedves hallgató, aki szeretne üzenni. Kinek és mit?
1: Boldog ballagás minden 8.
2: Igen. Azt üzenni, köszönjük szépen.
0: Honnan hívtatok?
2: Budapestről.
0: Aha, és akkor ma van a ballagás?
2: Nem, pénteken van.
0: Pénteken. Melyik suli?
2: Kapocs, magyar-angol, két anyag általános iskolából.
0: Akkor jó ballagást és jó nyarat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Oké, és viszontlátásra.
0: Bárcsak itt lennél már, szól a Rednecks dala, I Wish You Were Here, a nyári szünethez, ami egyébként most már tényleg pár nap is kezdődik is.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, egy gyors közlekedési hír. A fővárosból utoléréses baleset történt az M3-as bevezetőn, a centrum felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A felejthetetlen Fábián Júli énekel.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2002 az évszám, amikor a svájci testvérpár Seb Kay és Stefan Mandrax, azaz a Shakedown megjelentette At Night című dalát, amely a hivatalos brit slágerlistán a 6. helyig jutott, a brit dance listát pedig abban az évben vezette is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azaz az ezredforduló legjobb dalaival, konkrétan erről énekel Robbie Williams. We got stars in our face, and we pray and it's not too late. Szól majd a Millennium, és jön a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és FND a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a Szolnoki Művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a Vasárnapi Gyerekek, továbbá fellép még a Lóci Játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyés halmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
5: Új klímarendszert kap a Karcagi Kórház. Öten távoznak a szolnoki vízilabda csapat felnőtt keretéből. Nem a legjobb idén az akácméztermés. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a Karcagi Kátai Gábor Kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtés rekonstrukciós program összesen 3 milliárd 600 millió millió forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszer csere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a Szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik 2 fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További 2 játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nézőpont kérdése. A címe a DB Bulvár vidám zenéjének Point of View. Előtte még Whitney Houston énekel, az órát Craig David indítja 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! A Best FM-mel hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Bár Robbie Williams óriási slágere, az Angels tette őt globális szupersztárrá, a dal a brit slágerlistán valójában csak a negyedik helyig jutott. A most érkező Millennium volt az első olyan szólódala, amelynek sikerült felkapaszkodnia a brit slágerlista legfelső fokára. Érdekesség, hogy pont az All Saints nevű lánycsapatot ütötte el az első helytől, a dolog pikantériája pedig, hogy Robbie akkoriban éppen a csapat egyik énekesnőjével, Nicole Appletonnal alkotott egy párt, eljegyzésük is volt. Robbie nevetve úgy kommentálta a slágerlistás harcot, hogy valakit félre kellett söpörnie az útból, és a sors úgy hozta, hogy ez pont a Mennyasszonya csapata lett.

DJ. So listen, party people, while I got

0: Esztefem, a legjobb zenék a történelmet író Messi mester hármasával nyert Argentina Algéria ellen 3-0-ra tegnap este a foci VB-n. Zinedine Zidane fiának Luka Zidane-nak lőtt hármat a 38 éves argentin. Messi a meccs után úgy nyilatkozott, ez sokkal több, mint amit gyerekként el tudtam volna képzelni, és ma is lesz jó foci a VB-n. 7-től Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság, este 10-től pedig Anglia, Horvátország. Jó szurkolást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az érkező kánikula előtt ma még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Ma 30 fok alatt, holnap már a legtöbb helyen fölötte lesz a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom Karamell dalát. Láttam!

0: és jön a Black Eyed Peas is. telefon, SMS, Viber, ha például dugó vagy baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Autópályára zuhant egy kis repülő Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelt el az adóhatóságnál, a terrorelhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: 10 új korszerű teherautóval bővíti téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és hószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Autópályára zuhant és kigyulladt egy kis repülő Texasban, egy ember életét vesztette, a fedélzeten hatan tartózkodtak. A rendőrség szerint az autópályán haladó járművek utasai közül senki sem sérült meg. Szemtanúk a helyszínen próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy segítsenek a bent rekedteknek. A baleset miatt az autópályát mindkét irányban lezárták. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma káció, holnap akáció, holnap után itt a vakáció, és ahogy hallottuk, igazi kánikulával indul a nyári szünet, ami viszont változatlan nálunk, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Ebben az órában Rosellae, az Everybody's Free, itt lesz Brandy and Monica és a The Boy Is Mine, az órát pedig a Limp Bizkit indítja. Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék, house, rave és eurodance stílusok keverednek a Rosalla Everybody's Free című slágerében, és akkor jöjjön egy másik stílus, a pop, amely szerdánként hallható a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben, 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Figyelem, lerobbant egy kamion az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontja előtt. Útszűkületre kell számítani a lassító sávon. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Saturday Night címmel szólt a Wakefield dala a 90-es és 2000-es évekből, Best FM a legjobb zenék, szombat éjszaka pedig hát hatványozottan nyár lesz. Egyrészt ugye már nyári szünet, másrészt nyári napforduló, harmadrészt pedig kánikula. 35-36-37 fokok lehetnek majd a hétvégén, de már holnap átlépjük a 30 fokot, ma pedig még a hőség előtt egy-egy frissítő záporzivatar sem kizárt. No Doubt, It's My Life! Ez a folytatás most a Besten. It's

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: DJ Sammy Heaven című dalával, a stúdióban pedig Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózunk együtt holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem érdemes félváról venni az UV-sugárzást, tacskókölyköket találtak egy román kisbuszban, több millió vadné él egy amerikai temető alatt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Emelkedtek a bérek áprilisban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A teljes munkaidőben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez 11,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset 8,9%-kal nőtt, vagyis a bérek vásárló ereje is emelkedett. A legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 6 tacskó kölyköt találtak egy román kisbusz ülései alatti rejtekhelyen az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök halknyűszítésre lettek figyelmesek, majd a megemelt padlólemez alatt rábukkantak az alig 5-6 hetes állatokra. A sofőr azt állította, hogy Romániából Franciaországba vitte volna a kutyákat a családtagjainak. A kölyköknek nem volt csipjük, oltásuk és útlevelük sem, ezért a hatósági állatorvos megtiltotta a továbbszállításukat. A kiskutyákat elkobozták és állatvédőkhöz kerültek. Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadmé is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő, estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megtöltjük a délután ma is felejthetetlen slágerekkel. Szép napot mindenkinek, csodás szerdát, én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak, hogy igazán jól érezzék magukat. Például a Unique dalával jön a Füstláng nélkül, de itt lesz Spike, jön Vanessa Carlton, még a 4-es Street is, most pedig DJ Sammy indít. Jön a Heaven!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Yes.

legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a hét, jól telik ez a nap, és hát, hogy jól fog telni a délután is. Ha Best FM-et választják, ez biztosan így lesz. Úgyhogy gyerünk együtt tovább. Jöhet az ebéd, jöhet az ebéd utáni desszert, mellé pedig a legjobb zenék. De aki úton van, ő is mindenképpen válassza a Best FM-et, mert hogy közlekedési információkkal is jelentkezem folyamatosan. Hozom a nap kérdését is nem sokára, de előtte a Spike és a Respect viszi tovább a délutánt. Legyen szép a napjuk, és tartsanak velem!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután mondani szoktam. Utazunk ma is együtt. Ha valakinek közlekedési információja van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, én pedig ahogy megkapom az infókat, már adom is tovább önöknek. Például azt, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Sztárliget között műszaki hiba miatt megállt egy teherautó. Az 50-es kilométernél a külső sávot teljes szélességében el is foglalja. A forgalom csak az átterelt belső sávon tud haladni. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot karbantartási munkák miatt. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni, úgyhogy a terelés előtt legalább 2-3 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sarám, Eddie Murphy feldolgozása zárta az órát, ez volt a Party of the Time. A friss hírek pár perc múlva jönnek, mert mindjárt egy óra után a Christina Aguilera és Lil Kim nyitja majd az órát. Jön a Can't Hold Us Down. És jön majd Beri is, és az Ébredj velem. Ébredj velem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord közelben a velencei tóvíz szintje, egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus, vádemelés a majomcsempész ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A záporok és zivatarok ellenére továbbra is komoly a csapadékhiány az ország nagy részén, ez pedig az állóvizeket is megviseli. A Balaton vízszintje Siófoknál 78 cm-re csökkent, és a kánikulával erősödő párolgás tovább ronthat a helyzeten. A velencei tónál még aggasztóbbak az adatok, a Gárnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek, ami már csak 1 cm-rel marad el a 2022-es negatív rekordtól. A vízhiány több helyen már szabad szemmel is látható, Gárdony és Pákosz térségében egyre nagyobb területekről húzódik vissza a tóvize. Szakmai javaslatokat készít a Magyar Bank Szövetség a kamatstop jövőjéről. Becsei András alelnök szerint jelenleg mintegy 220 ezer jelzálló hitelszerződés tartozik az intézkedés hatálya alá, közülük a jegybank adatai alapján nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek. A bankszövetség olyan megoldásokat dolgozna ki, amelyek a valóban rászoruló adósokat védenék. A kormány tervei szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben. Addig szakmai és társadalmi egyeztetések zajlanak. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
1: Majomcsempész bukott le Zalában, egy román férfi egy aranyfejű oroszlán majmocskát próbált Olaszországba vinni. Az állatot Moldáviában szerezte és a kislányának szánta ajándékba. Az adóhatóság járőrei a Rédicsi határátkelőnél találták meg a majmot, egy kis busz beépített monitora mögötti rekeszben egy szűk műanyag dobozba zárva. Az állatnak nem voltak meg a szükséges iratai és engedélyei, ezért elkobozták, majd a fővárosi állatkertbe vitték. A férfi ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat. Ma sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legizgalmasabb zenék itt a Best FM-en, így 4 perccel egy óra után, csak hogy pontos legyek. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek. Tartsanak velem és a legjobb hangulatú zenékkel, mint a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love. Jön majd a Depeche Mode, és most pedig Christina Aguilera, Lil Kim elindítja az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire dalát hallottuk, ez volt a Valami legyen, a folytatásban a Maroon 5 zenél. Na de előtte még nézzünk egy napi kérdést. Ma arra vagyok kíváncsi, mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. És itt most nem csak feltétlen nagy hazugságokra gondolok, hanem például olyanokra, hogy jól vagyok. Amikor valaki megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Talán ez az a kérdés, amire a legtöbbször szoktunk hazudni, mondhatom így. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a válaszok arra a kérdésre, mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, ott is ott vagyunk, hogyha jöhetnek a kommentek, és ahogy ígértem, a Maroon 5 dala is, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tessék figyelni az M1-esen, mert Budapest felé Tatabánya és Szárliget között elszállították a műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de a kamion torlódás továbbra is több kilométer hosszú, csak lassan tud feloszlani. Több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, szintén az M1-esen. A 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. A két esemény miatt Budapest felé a következő órákban jelentős forgalmi dugó várható, úgyhogy aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Erre az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség. 0620 55 55 155, ha valakinek jobb ötlete van, megköszönöm, ha megírja. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ace of Base.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönhet az igazi strandidő. Kánikula, ne üssük túl a lakást a melegben. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk is. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezért kezdeményezte az országgyűlés összehívását. A csomagban egyebek mellett a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, valamint a vizsgálóbizottságokról szóló előterjesztés is szerepel. Mivel a parlament tavaszi ülésszaka már véget ért, nyáron csak rendkívüli ülésen lehet szavazni a javaslatokról. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Az élő környezetért felelős minisztérium szerint hazánk ezzel is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők ellenálló képességének növelése mellett. A tárca kiemelte, az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők. A kezdeményezés a tudományos eredmények, az innováció és a digitális technológiák szélesebb alkalmazását is támogatja. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
1: Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő, estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, szép délután mindenkinek, itt vagyunk a hét, a munkahét közepén, és egy kicsit néha döcögős a szerda, úgyhogy én ehhez hozom a legjobb zenéket. Például a Faith No More-tól jön az Easy, hogy egy kicsit könnyebben vegyük az akadályokat, de jön az Art for Dodger, és most pedig a Madison Avenue és a Who the Hell Are You. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A napkérdése ma az, hogy mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk eddig életünkben. Azt írja Kati, mindjárt indulok. Miközben még törölközőben kerestem a kulcsomat, a sminkemet és mindenféle mást, meg hát még azt se tudtam, mit vegyek fel. Minden napjaim. Azt írja Zoli, csak egy részt nézek meg a sorozatból, azt a hajnál kettőkor még mindig megy a következő, meg a következő, meg a következő epizód, és ez általában hétköznap, amikor másnap munkába kell menni. Laci azt írja, nem aludtam el, csak pihentetem a szemem, főként amikor moziban vannak, vagy éppen filmet néznek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló hazugságok, füllentések, akár Facebookon és Instagramon is lehet írni, kikerült egy poszt a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy igazán generációkon átívelő dalt, mert hogy jön a Faith No More és az Easy, amiről sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy eredeti Faith No More dal, de ez egyáltalán nincs így. A 70-es években még Lionel Richie írta és énekelte a Commodores-szal. Úgyhogy érkezzen egy igazán melankólikus dal, egy ilyen felszabadult, szabadság hangulatú dal. Faith No More, Easy a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok minden autózónak, utazónak, bármilyen járműben is legyen. A Budapest egészen jól járható, ezt írja Feri. Ő egyébként taxisként dolgozik, és azt mondja, hogy szerinte egész jó a város. Az M1-es autópályán viszont figyelni kell, mert korábban több autó ütközött Bicskénél, a Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es kilométernél a helyszínen is befejeződött, minden sávon elindult a forgalom, a torlódás viszont 6-7 kilométeres, ami azért eléggé lassan szűnik meg. A 2-es főúton Rétság belterületén pedig folyik a munka, az 56-os kilométernél félútpályát lezártak, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik, emiatt a fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Összefogtak a hétvégi tragédiában árván maradt karcagi gyermekekért, nem a legjobb idén az akácméz termés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a karcagi Kátai Gábor kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtésrekonstrukciós program összesen 3,6 milliárd forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszer csere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a Szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik 2 fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További 2 játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. A távozó vízilabdázók hosszú éveken át erősítették a szolnoki klubot, és komoly szerepet vállaltak abban, hogy a csapat idén ismét a hazai élmezőnyben végzett. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
2: Rendkívüli központi támogatást igényelnek Tiszafüreden, hogy a település hosszú távon is megőrizhesse a működőképességét. Erről döntött a legutóbbi közgyűlés. A pályázat célja a helyi közfeladatok stabil és zavartalan ellátása, valamint az esetlegesen felmerülő nehéz gazdasági helyzetek hatékony kezelése. A döntéshozók emellett arról is határoztak, hogy a helyi Morotva kerékpáros pihenőpark biztosításával támogatják a nyár közepén érkező Magyar Tavak Fesztiválja Tiszató elnevezésű közkedvelt rendezvényt, ami turisztikai szempontból is kiemelten fontos a városnak. Az egyeztetésen elfogadták továbbá a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tavalyról szóló beszámolóját, valamint a helyi autóbuszos közszolgáltatás idei első negyedéves jelentését is. A szakemberek jóváhagyták egy kerékpáros munkába járást népszerűsítő kampány elindítását, és döntöttek a legrangosabb helyi gazdasági, valamint városi kitüntetések odaítéléséről is, amiket a nyári városnapi ünnepségen adnak majd át az elismert szakembereknek, írta meg a Vármegyei Napilap. Megrázta Karcag lakosságát a hétvégi motoros baleset, amiben egy helyi házas pár életét vesztette. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szülők után két kiskorú gyermek maradt árván, a nehéz helyzetbe került kisfiúk megsegítésére pedig gyorsan összefogott a helyi közösség. A szülők egy rendezvényről tartottak haza, amikor eddig tisztázatlan okokból áttértek a szemközti sávba és frontálisan ütköztek egy személyautóval. Az édesapa helyszínen életét vesztette, míg az édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az orvosok küzdelme ellenére ő sem élte túl a karambolt, tudta meg a Tények. Az elhunytak emléke előtt tisztelegve pénteken közös gyertyagyújtást és megemlékezést szerveznek a városban. A rendezvényen adománygyűjtést is hirdetnek, hogy támogatást nyújthassanak a gyerekeknek, de a segíteni szándékozók banki utalással is hozzájárulhatnak a fiúk jövőjéhez. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
2: Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai is jól létre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
5: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés
2: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Jöhetnek a napelemek. Komoly villamos energiahálózat fejlesztési beruházást zárt le az Opus Titáz, amivel jelentősen növelik az ellátás biztonságot. Közel 41,5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztóhálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Szolnok térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át, megnövelve azok kapacitását. A hálózatbővítésnek köszönhetően megnőtt a rendszerbe kapcsolható, megújuló energiaforrás mértéke, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, hello, a stúdióban Fodor Attila, szuper szerda van és mi szuper előadókkal folytatjuk. Így itt lesz Dr. Béres és Király Viktor, a Kors, Curtis, a Cardigans és Tom Jones egy feldolgozással, Nagy Bogi, meg most az óra elején a Basement Jacks egyedülálló sikere, a Good Luck.
0: 102.4 West

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Tartósan 30 fok feletti maximumok jöhetnek a hétvégétől. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütése van kilátás, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő néhány pillanatnyi zápor. Az északi a szél helyenként még megélénkül, 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken már a térségben is túllépjük a 30 fokot, napos idő várható majd. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak elvétve lehet rövid gyenge zápor, a szél is gyengül, 31 fok felett lesz a maximum tehát. Szombaton nagyrészt derült napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, a szél továbbra is gyenge lesz, szombaton már 33 foknál is több lehet, vasárnap pedig akár 36 fok is lehet a térségben. Boldog névnapot a lauráknak 1885-ben. A szabadság szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe. Ezen a napon született Dolmány Attila színész, Venus Williams teniszezőnő és Nagy Ádám válogatott labdarúgó is. Nálunk most Sting folytatja, az igazi nyári slágerek között a Desert Rose hallható.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tisza Virág Fesztiválon ma a Park moziban a sztárom a párom látható a Park színpadon felép 20.15-től Lóci szóló koncertel, a Maláta színpadon Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, 22.30-tól pedig a Vibe Changers, Lengyel Joanna, MC Kemon és Lil Frak fellépése tekinthető meg, a Bakos banda pedig 19 órától látható. Holnap a Bor Mámor Provence látható majd a Park moziban, a Park színpadon majd Bertie Newman lép fel 20.15-től, szintén holnap a Maláta színpadon 20.45-től a Kobo Tán fellépését lehet megtekinteni, majd a Mandala Marrát többek között. Körösi Mögy Fesztivál ezen a héten a Cifra Kertben, pénteken Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, szombaton reggeltől főzőversennyel és bemutatókkal, majd Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel 20:30-tól. Múzeumok éjszakája szombaton, a Damjanich János Múzeumban majd 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállítással, mézes kalács készítéssel, előadásokkal, 22 órától lesz majd táncház is, a Szakajtó népzenei műhelyjel, de lesz 23.30-tól tűzugrás is. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig terasz koncert a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora látható. A Reptárban 16 órától lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is többek között. A Művész telepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket és műterem látogatásokkal. A Csillagvizsgálóban 16 órakor kezdődnek az érdekességek naplemente figyeléssel, a hold kémlelésével és űrszínházzal is. A Bagoly Várvadas parkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd ezután 8-tól rovarsimogató is lesz még. Sok más helyszín mellett a Sorkatona Múzeumban is várják a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket 17 órától, tálatvezetésekkel, és lesz toborzópont is itt. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakája keretében szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától a Csicsogó Páv Színház előadása tekinthető meg, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka családi mesés kalandozás lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti Abátszalókon a Tiszató strandon szombaton, 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, ezen a héten vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától Bíró Csongor műsorával. A Best FM zenék között most Alex Gaudinho és Crystal Waters és a Destination Calabria.

0: Nyitották a Kossuth teret az autós forgalom előtt, és Szolnok belvárosában egyébként is nagyobb, gyalogos forgalomra kell számítani a Tisza Virág Fesztivál miatt, és megváltozott ideiglenesen a forgalmi rend is. Nem megszokásból közlekedjenek tehát a belvárosban. A 4-esen tovább a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. Útszűkület van a 220-as kilométernél, a 4-esen még Debrecen előtt. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Mi pedig tovább csapatjuk most a topázzal. Ez lesz a New Millennium a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Összefogtak a hétvégi tragédiában árván maradt karcagi gyermekekért, nem a legjobb idén az akácméz termés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a karcagi Kátai Gábor kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtés rekonstrukciós program összesen 3 milliárd 600 millió forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszer csere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a Szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik 2 fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További 2 játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. A távozó vízilabdázók hosszú éveken át erősítették a szolnoki klubot, és komoly szerepet vállaltak abban, hogy a csapat idén ismét a hazai élmezőnyben végzett. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Rendkívüli központi támogatást igényelnek Tiszafüreden, hogy a település hosszú távon is megőrizhesse a működő képességét. Erről döntött a legutóbbi közgyűlés. A pályázat célja a helyi közfeladatok stabil és zavartalan ellátása, valamint az esetlegesen felmerülő nehéz gazdasági helyzetek hatékony kezelése. A döntéshozók emellett arról is határoztak, hogy a helyi Morotva kerékpáros pihenőpark biztosításával támogatják a nyár közepén érkező Magyar Tavak Fesztiválja Tiszató elnevezésű közkedvelt rendezvényt, ami turisztikai szempontból is kiemelten fontos a városnak. Az egyeztetésen elfogadták továbbá a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tavalyról szóló beszámolóját, valamint a helyi autóbuszos közszolgáltatás idei első negyedéves jelentését is. A szakemberek jóváhagyták egy kerékpáros munkába járást népszerűsítő kampány elindítását, és döntöttek a legrangosabb helyi gazdasági, valamint városi kitüntetések odaítéléséről is, amiket a nyári városnapi ünnepségen adnak majd át az elismert szakembereknek, írta meg a Vármegyei Napilap. Megrázta Karcag lakosságát a hétvégi motoros baleset, amiben egy helyi házas pár életét vesztette. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szülők után két kiskorú gyermek maradt árván, a nehéz helyzetbe került kisfiúk megsegítésére pedig gyorsan összefogott a helyi közösség. A szülők egy rendezvényről tartottak haza, amikor eddig tisztázatlan okokból áttértek a szemközti sávba és frontálisan ütköztek egy személyautóval. Az édesapa helyszínen életét vesztette, míg az édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az orvosok küzdelme ellenére ő sem élte túl a karambolt, tudta meg a Tények. Az elhunytak emléke előtt tisztelegve pénteken közös gyertyagyújtást és megemlékezést szerveznek a városban. A rendezvényen adománygyűjtést is hirdetnek, hogy támogatást nyújthassanak a gyerekeknek, de a segíteni szándékozók banki utalással is hozzájárulhatnak a fiúk jövőjéhez. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai is jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
4: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi hanamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energiahálózat fejlesztési beruházást zárt le az Opus Titáz, amivel jelentősen növelik az ellátásbiztonságot. Közel 41,5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztóhálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Szolnok térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át, megnövelve azok kapacitását. A hálózatbővítésnek köszönhetően megnőtt a rendszerbe kapcsolható, megújuló energiaforrás mértéke, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Közösen is fogjuk majd felidézni az emlékeket a Girl Next Door dalára, az Ifjú Vanára. Itt lesz majd a 90-es évekből Nana és a Lonely, meg most Justin Timberlake, azzal a Madonnával, aki a minap New York utcáin léphetett föl hatalmas tömeg előtt. Ezúttal a 4 Minutes hallható tőlük majd.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM. A legjobb zenék.

tartósan 30 fok feletti maximumok jöhetnek a hétvégétől. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütése van kilátása, gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő néhány pillanatnyi zápor. Az északi a szél helyenként még megélénkül, 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken már a térségben is túllépjük a 30 fokot, napos idő várható majd. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak elvétve lehet rövid gyenge zápor, a szél is gyengül, 31 fok felett lesz a maximum tehát. Szombaton nagyrészt derült napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, a szél továbbra is gyenge lesz, szombaton már 33 foknál is több lehet, vasárnap pedig akár 36 fok is lehet a térségben. Ma van Richard Hind születésnapja, ő a Texas dobosa. A csapat legjobbjai között a Black Eyed Boy, az Inner Smile és a Summer Sun is megemlíthető. Ezen a napon ünnepel Kevin Tartan is, a Color Me Bad tagja. 91-ben voltak angol elsők az I Wanna Sex You Up-pal. Amerikában egy másik daluk volt listavezető, az I Adore Me More. 1983-ban pedig ezen a napon született a Blue énekese Lee Ryan. Ők például 2002-ben voltak listavezetők az If You Come Back-kel, de a csapat sikerei között említhetjük a One Love-ot is. Duetteztek Stevie Wonderrel, Elton Johnnal és Lil Kimmel is többek között. A 90-es évek egyik szuper slágerével, a Bumfunk MC-zel folytatom freestyle.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tisza Virág Fesztiválon ma a Park moziban a sztárom a párom látható. A Park színpadon felép 20.15-től Lóci szóló koncerttel, a Maláta színpadon Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd. 22.30-tól pedig a Vibe Changers, Lengyel Joanna, MC Kevon és Lil Frak fellépése tekinthető meg. A Bakos banda pedig 19 órától látható. Holnap a Bor Mámor Provence látható majd a Park moziban. A Park színpadon majd Bertie Newman lép fel 20.15-től, szintén holnap a Maláta színpadon 20.45-től a Kobotán fellépését lehet megtekinteni, majd a Mandala Marrát többek között. Körösi Mögy Fesztivál ezen a héten a Cifra Kertben, pénteken Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, szombaton reggeltől főzőversennyel és bemutatókkal, majd Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel 20:30-tól. Múzeumok éjszakája szombaton, a Damjanich János Múzeumban majd 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállítással, mézes kalács készítéssel, előadásokkal, 22 órától lesz majd táncház is, a Szakajtó népzenei műhelyjel, de lesz 23.30-tól tűzugrás is. A szolnoki vasúti almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig terasz koncert a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora látható. A Reptárban 16 órától lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is többek között. A Művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket és műterem látogatásokkal. A Csillagvizsgálóban 16 órakor kezdődnek az érdekességek naplemente figyeléssel, a hold kémlelésével és űrszínházzal is. A Bagolyvárvadasparkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd ezután 8-tól rovarsimogató is lesz még. Sok más helyszín mellett a Sorkatona Múzeumban is várják a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket 17 órától, tálatvezetésekkel, és lesz toborzópont is itt. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakája keretében szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától a Csicsogó Páp Színház előadása tekinthető meg, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka családi mesés kalandozás lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti Abátszalókon a Tiszató strandon szombaton, 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, ezen a héten vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától Bíró Csongor műsorával. Most a 102.4 Best FM-en Zséda és az óceán hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is félpályás lezárás mellett lehet közlekedni a Szent István Tisza hídon a 4-esen itt Szolnoknál. Emiatt megnyitották a Kossuth teret az autós forgalom előtt, és Szolnok belvárosában egyébként is nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani a Tisza Virág Fesztivál miatt, és megváltozott ideiglenesen a forgalmi rend is. Nem megszokásból közlekedjenek tehát a belvárosban. A 4-esen tovább a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. Útszűkület van a 220-as kilométernél a 4-esen még Debrecen előtt. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. 102.4 Best FM-en ezúttal a Stars on 54 és egy filmzene If You Could Read My Mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Összefogtak a hétvégi tragédiában árván maradt karcagi gyermekekért, nem a legjobb idén az akácméz termés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korszerűsítik a teljes hűtési rendszert a karcagi Kátai Gábor kórházban a betegbiztonság javítása érdekében, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. A kormány célul tűzte ki az egészségügyi intézmények klímarendszereinek teljes körű megújítását, ami a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodást szolgálja a jövőben. A nagyszabású kórházi hűtés rekonstrukciós program összesen 3.600 millió forintos keretösszegből valósul meg a hazai intézményekben. A beruházás közvetlenül érinti a karcagi kórházat is, ahol a teljes hűtési rendszer csere megvalósulhat az előttünk álló időszakban, tudta meg a szoljon.hu. A hivatalos tájékoztatás szerint a fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a gyógyítás feltételeinek javításához a nyári hőségben. Befejezte a bajnoki évadot a szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, ami a negyedik helyen zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A szezon végével jelentős változások kezdődtek a Tiszaparti klubnál, mivel 5 játékos is távozik az együttestől. A klub tájékoztatása szerint búcsúzik Cseh Maxim, Józsa Otto és Monostori Samu, akik a helyi utánpótlásban nevelkedtek és a ranglétrát végigjárva lettek a felnőtt csapat tagjai. Az első számú kapus Józsa Otto az aktív pályafutása befejezése mellett döntött. A másik két fiatal, saját nevelésű pólós a fővárosban tanul tovább, így a jövőben budapesti élvonalbeli együttesekben szerepelnek majd. További két játékos, Böröcki Marcell és Vámosi Bertold szintén más kluboknál folytatja a sportolást. A távozó vízilabdázók hosszú éveken át erősítették a szolnoki klubot, és komoly szerepet vállaltak abban, hogy a csapat idén ismét a hazai élmezőnyben végzett. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10.000 tonna fölötti akácméztermet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
2: Rendkívüli központi támogatást igényelnek Tiszafüreden, hogy a település hosszú távon is megőrizhesse a működő képességét. Erről döntött a legutóbbi közgyűlés. A pályázat célja a helyi közfeladatok stabil és zavartalan ellátása, valamint az esetlegesen felmerülő nehéz gazdasági helyzetek hatékony kezelése. A döntéshozók emellett arról is határoztak, hogy a helyi Morotva kerékpáros pihenőpark biztosításával támogatják a nyár közepén érkező Magyar Tavak Fesztiválja Tiszató elnevezésű közkedvelt rendezvényt, ami turisztikai szempontból is kiemelten fontos a városnak. Az egyeztetésen elfogadták továbbá a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat tavalyról szóló beszámolóját, valamint a helyi autóbuszos közszolgáltatás idei első negyedéves jelentését is. A szakemberek jóvá hagyták egy kerékpáros munkába járást népszerűsítő kampány elindítását, és döntöttek a legrangosabb helyi gazdasági, valamint városi kitüntetések odaítéléséről is, amiket a nyári város napi ünnepségen adnak majd át az elismert szakembereknek, írta meg a Vármegyei Napilap. Megrázta Karcag lakosságát a hétvégi motoros baleset, amiben egy helyi házas pár életét vesztette. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szülők után két kiskorú gyermek maradt árván, a nehéz helyzetbe került kisfiúk megsegítésére pedig gyorsan összefogott a helyi közösség. A szülők egy rendezvényről tartottak haza, amikor eddig tisztázatlan okokból áttértek a szemközti sávba és frontálisan ütköztek egy személyautóval. Az édesapa a helyszínen életét vesztette, míg az édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az orvosok küzdelme ellenére ő sem élte túl a karambolt, tudta meg a Tények. Az elhunytak emléke előtt tisztelegve pénteken közös gyertyagyújtást és megemlékezést szerveznek a városban. A rendezvényen adománygyűjtést is hirdetnek, hogy támogatást nyújthassanak a gyerekeknek, de a segíteni szándékozók banki utalással is hozzájárulhatnak a fiúk jövőjéhez. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
2: Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai is jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
5: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés
2: az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energiahálózat fejlesztési beruházást zárt le az Opus Titáz, amivel jelentősen növelik az ellátás biztonságot. Közel 41,5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztóhálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Szolnok térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át, megnövelve azok kapacitását. A hálózat bővítésnek köszönhetően megnőtt a rendszerbe kapcsolható, megújuló energiaforrás mértéke, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. Ma sok felhő zavarhatja a napsütést, térségünkben napközben elszórtan záporokra is készülhetünk. Holnap már nem lesz csapadék Szolnok környékén, napos, enyhén felhős időnk lesz. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, majd péntektől igazi nyári időre készülhetünk. Éjjelente 15-18 fok között lehet a minimum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A mikrofon mögött pedig Fodor Attila, és zenén válogatottunkkal úgy érzem, hogy nem tudunk lesre futni, úgyhogy itt lesz majd a Kelemen kabátban DJ Semi feldolgozása, a New Level Empire, Shania Twain és Nene is, az óra elején pedig most érkezünk a Coldplay-jel, Adventure of a Lifetime.
0: 102.4 Veszte.

0: hiszem a mesét.
1: Tartósan 30 fok feletti maximumok jöhetnek a hétvégétől. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütése van kilátás, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő néhány pillanatnyi zápor. Az északi a szél helyenként még megélénkül, 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken már a térségben is túllépjük a 30 fokot, napos idő várható majd. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak elvétve lehet rövid gyenge zápor, a szél is gyengül, 31 fok felett lesz a maximum tehát. Szombaton nagyrészt derült napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, a szél továbbra is gyenge lesz, szombaton már 33 foknál is több lehet, vasárnap pedig akár 36 fok is lehet a térségben. A Tiszavirág Fesztivál park moziában is lehetett látni a Grease című filmet a napokban, nos 1978-ban pont ilyenkor 9 hétig vezeti az angol top 40-et John Travolta és Olivia Newton-John dala a filmből, a You're the One That I Want. Ma ünnepelne Paul Young, a brit énekes zenész társával, Zuccheroval egy zseniális duettet dobott össze a 90-es évek elején, a Senza Una Donna dal kapcsán. A CNC Music Factory is a 90-es évek elején aratta a legnagyobb sikereit, ők jönnek most a Do You Wanna Get Funky-val.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tisza Virág Fesztiválon ma a Parkmoziban a sztárom a párom látható, a Park színpadon felép 20.15-től Lóci szóló koncerttel, a Maláta színpadon Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, 22.30-tól pedig a Vibe Changers, Lengyel Joanna, MC Kemon és Lil Frak fellépése tekinthető meg, a Bakos banda pedig 19 órától látható. Holnap a Bor Mámor Provence látható majd a Parkmoziban, a Park színpadon majd Bertie Newman lép fel 20.15-től, szintén holnap a Maláta színpadon 20.45-től a Kobotán fellépését lehet megtekinteni, majd a Mandala Marrát többek között. Körösi Mögy Fesztivál ezen a héten a Cifra Kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, szombaton reggeltől főzőversennyel és bemutatókkal, majd Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel 8:30-tól. Múzeumok éjszakája szombaton a Damjanich János Múzeumban majd 16 órától ízekbe zárt történetek kiállítással, mézes kalács készítéssel, előadásokkal, 22 órától lesz majd táncház is a Szakajtó népzenei műhelyjel, de lesz 23.30-tól tűzugrás is. A szolnoki vasúti almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig terasz koncert a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora látható. A Reptárban 16 órától lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is többek között. A Művész telepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket és műterem látogatásokkal. A Csillagvizsgálóban 16 órakor kezdődnek az érdekességek, naplemente figyeléssel, hold kémlelésével és űrszínházzal is. A Bagolyvárvadasparkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd ezután 8-tól rovarsimogató is lesz még. Sok más helyszín mellett a Sorkatona Múzeumban is várják a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket 17 órától, tálatvezetésekkel, és lesz toborzópont is itt. Törökszentmiklóson a múzeumok éjszakája keretében szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától a Csicsogó Pápszínház előadása tekinthető meg, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka családi mesés kalandozás lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti Abátszalókon a Tiszató strandon szombaton, 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, ezen a héten vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától Bíró Csongor műsorával. Krisztál, vigyázz rám a folytatásban a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Továbbra is félpályás lezárás mellett lehet közlekedni a Szent István Tisza hídon a 4-esen itt Szolnoknál. Emiatt megnyitották a Kossuth teret az autós forgalom előtt, és Szolnok belvárosában egyébként is nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani a Tisza Virág Fesztivál miatt, és megváltozott ideiglenesen a forgalmi rend is. Nem megszokásból közlekedjenek tehát a belvárosban. A 4-esen tovább a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. Útszűkület van a 220-as kilométernél a 4-esen még Debrecen előtt. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Beveszem a fesztivált, és most passzolom a mikrofont. Fodor Attila vagyok, köszi szépen a figyelmet. Ahogy Asher, én is csak annyit tudok mára mondani, hogy yeah!

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Nem az a lényeg, hogy ma
1: évre megy. 102.4 Best FM.
2: A legjobb zene. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz az UV-sugárzás a következő napokban. A pénzügyi szektorban dolgozók keresnek a legjobban. Arnold Schwarzenegger miatt nem jár majd a kettes metró. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, amit csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéje.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

A legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift a

0: gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, hogy amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FN szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ FN, úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: forget.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Egyre melegebb lesz, holnap 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Frissült a MÁV applikáció, újabb fejlesztéseket végeztek rajta, így ezentúl már nemzetközi vonatokra is vehetünk rajta jegyet. Ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt mondta, hogy annyira népszerű a szolgáltatás, hogy egy nap alatt 4 millió forint értékben vásároltak nemzetközi jegyet a felhasználók. Azt is hozzátette, hogy a MÁV Plusban már minden olyan fő funkció elérhetővé vált, amelyet a korábbi MÁV appból ismerhettek az utasok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fent adható aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyébként gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, észak-keleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az is tikába a paplan alatt, azért csak ránéztél valamelyik streamre, nem? Az elvonulás alatt is. Most már minden, és ha túl vagytok rajta, bevallhatod az asszonynak így adáson keresztül.
4: Nem beszéltek ebben az idősávban arról, hogy mi volt a paplan alatt, ne haragudj. Tehát nem is értem, hogy miért hozott fel.
3: Csak gondoltam, hát
4: meg fognak büntetni minket, ha erről beszélek.
3: Ne, Isten ments, nem, én szigorúan a futball VB-n és a te takaró alatti titokban meccsnézési szokásaidnak az összefüggésében tettem fel ezt a kérdést, de nem akarsz
4: beszélni. Megnéztem a takaró alatt Messit.
3: Mert akkora, hogy csak Messi látszik, ugye? Na, jó, DJ Fendi a lemez, játszok meg, hogy szerda van, úgyhogy még egy órán keresztül pop és rádiós lágerek itt a Best FM-en a Night Shift-ben.
0: Best

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Egy nagyon gyors elérhetőséget, légy olyan kedves, mert hogy
2: nálad tényleg gyors lesz, mert DJ Effendi mindenhol, főleg a Mixcloudot ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, ahol egyébként a többi Best FM DJ mixei is jó részt azért felelhetőek, mindenkinek a saját neve alatt, az én nevem az DJ Effendi a Mixcloudon is.
1: Így gyorsan elmondjuk a többieket, ugye Lauer and Canard hétfőn a House klasszikkal, Hangya Nagyhával, ő ugye kedves a funky, akkor ugye DJ Effendi, DJ Effendi.
2: Mert ilyen nagyképű, hogy nagy hába nagy véve, nagy hába
1: véve. Há, hangya. Aztán DJ Miller Hun, csütörtöki rezidensünk a Dance Mixekkel, szombat DJ Slim Fit Hun, ugye Slim Fit Szabi, szintén Hun és hip-hopot és R&B-t pörget, és a DJ Németi, aki pedig a Chilla Lounge és a Deep House felelős vasárnap.
2: És neked?
1: Nekem meg DJ Whiteboy. Ja. Ilyen egyszerű, mixcard.com per DJ.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Ha már foci meg Shakira, ugye, akinek azért volt némi kötődése a futballhoz, és nem csak azért, mert megcsinált ugye az egyik VB himnuszt, a Vaka Vakát, hanem ugye hát a Pikének volt ő? Nem, hogy hívják?
2: De
1: meg hát volt nekik itt egy ilyen kis adó be nem fizetéses története.
2: Felmentették állítólag.
1: Nem simán felmentették. Ugye, ugye az volt, hogy valahogy úgy van a spanyol adózás, hogy neked, ha X napot bizonyítottan eltöltesz ott, akkor te már rezidensnek számítasz, csak neked oda kell adózni. És akkor ezt állítólag 12 és 14 között a Shakira nem teljesítette. Úgyhogy megbüntették, de ügyes a Shakira, mert hogy kellett volna neki fizetni, nem tudom, X-et, és akkor 1/5 X-et, azt mondták, hogy ha befizeted az 1/5-ét, akkor jó van, akkor rendben vagyunk. Nem is értem, mindegy.
2: De ilyen itthon is van egyébként.
1: Mi nem az egészet kérik, hát annyival tartozik.
2: Mert azt lehet, hogy mérlegelték, hogy beleálljanak egy perbe, amit lehet elvesznek, és nem kapják meg. Vagy az 1/5-öt biztosan megkapják.
1: Na nem? Várjál, és akkor jött az ügyvéd, aki meg hát megnézte a korábbi éveket, ahol meg hát bizonyítottan nem töltött annyi időt a Shakira Spanyolországban, neki oda kellett volna adózni, úgyhogy azt most ezt visszaigényelték, tehát többet kaptak vissza, tehát hogy az X helyett befizetett 1/5 X-et, cserébe most visszakapott 3 X-nyit a spanyol államtól.
2: Hú, hát a spanyol adóhatóságnál is most azért lehetnek.
1: Tehát én csak annyit tudok mondani, kedves Shakira, hogyha esetleg valamikor úgy döntesz, hogy az énekes karriert megszakítod, mint adószakértő, számítunk rád.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkalmasak a fürdőzésre a nagy tavaink. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak hazánkban. Holnaptól egyre tikkasztóbb lesz a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei-tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspestis. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kilőtt vaddisznóban azonosították a vírust a Nébik szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar vármegye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes, a vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Beléd szerettem, ez van, As Long As You Love Me, szerelem, minden erről fog szólni a következő órában. Már igazából a világ nagy részében mindig is minden a szerelemről szól. A Backstreet Boys, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is, én majd Péter Fiborival, Whitney Houston és George Michael után az If I Told You That-tel indítjuk ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. David Guetta a múlt heti három teltházas stadion buliára. Mindhárom napra más-más sztárvendéget hívott föl maga mellé a színpadra. Az utolsó, az záró napon szombaton a Black Eyed Peas volt a fő attrakció, de nem csak azokat a dalokat játszották, amelyeket közösen készítettek, I Got a Feeling például, hanem ezt is pörgette David Guetta. Jön a Black Eyed Peas!

Best FM a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagylemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazással minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadat, amit a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem, arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Attack, a most érkező Heartless című kislemezén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint tavaly. Már a térre készül a magyar közút. A napos időben holnap 32, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ezerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a magyar közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Damien Ferenc úgy lesz itt velünk a következő órában, hogy igazából itt sem lesz, mert hogy majd a Bergendi féle darabokra törted a szívem átdolgozásával a Halott pénz érkezik, a Szabadság vándorait pedig Ember Márknak és Töröcsik Franciskának köszönhetjük majd 9 és 10 óra között. Az órát Lauren Wolf indítja, jön a No Stress.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Last FM a legjobb zenék 15 albumán, és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album, a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best FM.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Best of a legjobb zenék sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

Best FM, a legjobb zenék, hogyha tényleg volt is itt-ott futó záport zivatar a mai napon, hogy azt ígérték korábban a meteorológusok, ezt holnapra el lehet felejteni. Holnap már napvédőkrémmel, napernyővel és mindenféle hasonló védőfelszereléssel tessék készülni. 32 fokos nappali maximum, és ugyan lesz egy picike felhő az égen, de ettől függetlenül azért magas UVB sugárzásra figyelmeztetnek mindenkit a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenek. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman is a White Town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett árak a benzinkutaknál, bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek, holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzin literjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan már csak 3 tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Mindenféle túlzás nélkül mutatjuk, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy Timbaland múlt hétvégén ellátogatott a Szegedi Deja Vu Fesztiválra, mert hogy sem előtte, sem utána hivatalos dátum erre az évre nincs már, ahol Timbót élőben lehet, vagy lehetett volna látni. Jöjjön most Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, és a GVT.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Bobby, we're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék, ahol a napló kinyílik, ugye szokták mondani. Hát úgy néz ki, hogy most a népsor elejéről válogatunk. Volt itt már Christina Aguilera, az Aqua, most jön az Ace of Base, aztán hamarosan Avril Lavigne is érkezik itt a Besten.

FM a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkózást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical-it a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol sajtó is megírta, hogy elkészült végre a várva várt új Jamiroquai nagylemez. Már a mastering folyik, szóval heteken belül remélhetőleg mindenkinek elérhető lesz a komplett új Jamiroquai album. Addig is egy klasszikussal, a Kent Hittel indítjuk a mai utolsó órát itt a Bestem.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

ezen a legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Best FM a legjobb zenék, az már régóta lehet tudni, hogy 50 Centnek nem csak a zenélés az egyetlen bevételi forrása. Érdekelt az ingatlan bizniszben, van befektetése égetett szesz, likőrök és pesgők gyártásában, egy optikai startupba is befektetett, tévés és filmes produkciói pedig most már akkorára nőttek, hogy saját stúdiót épít. Jelenleg is zajlanak a munkálatok, és 2027-ben lesz majd állítólag a G-Unit Studios teljesen készen ahhoz, hogy a saját elképzeléseit ott tudja majd megvalósítani Louisianában. 50 Cent érkezik az In The Club, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a szerda. Holnap csütörtök. Mi meglepő. Ami azt jelenti, hogy az estére majd 120 percnyi dance zenével rúgjuk rá az ajtót. Érkezik majd csütörtök, rezidensünk DJ Miller is lemez játszok mögé. Szóval ennyi volt már a Night Shift. Jön a Sweet Escape, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.
2: Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.